kiszállni, tanulsz oda is, csak azt hogy szakkoltatok, ha az itt van kár egy ilyen utánkozó, de ezzel bejelzítve a szívára, pánzolák, a kiszállt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt, tanulmányt

0: sorpresa, milyen İtalyan tankfegyveripar szerencsének ügyelni nyitjön, amelyen mi lesz, mi szállamészünk, hátműstől, szállapodra meleg, hosszúkban szívet állapban el a prékműszünk, hogy lehet ezt rendszerben. Két kiszállni karmásznak, ugye itt van a már, hozzánk a bizonyosak, ugye itt viszik a viszik, hogy viszik, csak ma a baladáig. Szabad karmászék, ha van a rákapó baladita.
1: Az a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, hogy a kérdés, h